0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Žovky z Veľkého Bánhegyesa jej praneter.
1: Balogh Lászlóné Mire Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt, kicsik voltunk, jött hozzánk és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, bárhová ment, bármilyen közösségbe. Mindenütt ez volt rá jellemző.
2: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
1: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon, édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
2: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
1: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
2: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
1: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
2: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni ihletésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi?
1: Igen, végül is a kézi munkázás az nekem is kedvenc időtöltésem. Vagy például az éneklés, ő is nagyon szeretett énekelni, azt én is szintén nagyon szeretem. Igazából minden, amit tőle láttam, hallottam a gyerekekkel kapcsolatban, hogy nagyon szeretett mesélni, én is az unokáimnak ugyanúgy szeretném azt a sok mindent átadni, amit tőle tanultam.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 19-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévle szerekhávtú méromelé, Noroksi szanatácsébuná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Érzelmi festőnek tartom magam. Meséli Csámpai Rozi festőművész, aki a belőle áradó szeretetet és melegséget szeretné átadni a képeink keresztül. Az a legnagyobb öröm számomra, hogy a családommal állhatok egy színpadon. Meséli Farkasné Balogh Marianna táncos, aki már évtizedek óta népszerűsíti az autentikus szatmári cigánytáncokat. Csámpai Rozi festőművész egy puszta monostori zenés családban született, ám édesapja őt nem szánta muzsikusnak. A tehetség azonban más formában tört elő belőle. Felnőtt korában talált rá arra a művészeti ágra, amiben meg tudja mutatni a benne rejlő érzelmeket. Különleges képeiből érzelemgazdagság, az élet szeretete és a lélek mély rezdülése árad. Kiállításaival bejárta Magyarországot és Európát. Évtizedek óta Budapesten él, de soha nem feledte gyökereit, családja és a falu közösség szeretetét. 2019-ben megválasztották a Magyar Tehetség nagykövetének, és azóta is sokat tesz a fiatalok oktatásáért. Vendégem a stúdióban Csámpai Rozi festőművész, aki bár zenész családba született, mégis a festészetben talált rá önmagára. Mikor érezted, hogy ebben a művészeti ágban fogsz tudni kiteljesedni?
2: Hát ez nagyon spontán jött, mert én hegedűművész szerettem volna lenni, és vittem apuhoz a hegedűt, mondom, apu, elhozom neked, talán a boci-boci tarka volt, vagy valami, és mosolygott, azt mondta, belőled soha nem lesz hegedűművész. Úgy megsértődtem, és teljes más irányba indultam el. Tehát nem akartam művészkedni egyáltalán, csak sértődött voltam, duzzogtam, és akkor azért leérettségiztem, jött a két lányom, és akkor döntsd el, hogy mit szeretnél. Tudod, érettségi után, hogy mégis mit szeretnél, de már akkor volt két kislányom, férjem, és templomba jártam, hogy adja meg, hogy mi az, ami dorombol a mellkasomba, és nem jövök rá, hogy mi az, ami ki akar törni belőlem. És majd egyszer a templom után hazamentem, önkénteskedni akartam idős embereknek a templomon keresztül, hogy valahogy elfoglaljam, lenyugtassam a lelkem, de nem jutottam el a papig, mert nem mertem oda menni. És hazamentem egy este a templomból, és akkor elkezdtem rajzolgatni. Amikor a harmadikot megrajzoltam, akkor teljesen felszabadult a mellkasom. Na mondom, ez lesz az a festészet. Mindjárt vettem kemény kartonpapírokat, rajzoltam, a szomszédok kérték, hogy hagyd tegyék ki a falukra, én akkor már nagyon büszke voltam, ugye, és kérdezte a férjem, hogy mit szeretnél a szülinapodra, mit szeretnénk, nem kérdés, egy festőállványt. Így alakult a művészetem, akkor beiratkoztam Gici György mesteremhez, és ott dolgoztam. 7 évig napi rendszerességgel mentem, mert annyira ittam a szavait, annyira érdekeltek a dolgok. Én jól éreztem ott magam, de még nem is végeztem. Felkértek a műcsarnunkban a holokausztra, festjek egy festményt, és 110x90-es vászonra festettem egy festményt, ami egy nagyon gyönyörű, törékeny anyuka, fél oldalt hajtja le a fejét, és mintha kinn is, meg benn is lenne az a kisbaba, és egy költészet is kijött belőlem. Hihetetlenül jól sikerült, amivel rögtön ki is jutottam a műcsarnokból Berlinbe. És ugye a költészetem is nagyon csodálatos volt, ami arról szólt, hogy itt van a kinn is, benn is a baba, ti anyák, végtelen kiszolgáltatott asszonyok, anyaméhetek be sem gyógyult, már is itt hagytatok. Miért ez a döbbenetes halál? Ti élők, fogjatok össze, hogy a múlt szörnyűsége ne ismétlődjön meg. Na, ez eljutott Párizsba, a költészetem, a festészetem, onnan kaptam egy telefont, hogy én lehetek a címoldalon. És ez is egy gyönyörű dolog volt, Amerikából is jöttek, mindenhonnan jöttek, még Koreából is jött egy professzor, hogy én mit csinálok a gyerekekkel. De ezt tudni kell, Erdély általános iskola, az egy nagyon vad iskola volt, és én a 7. kerületben tanítottam először 2 évet, és azt mondtam, nekem ez semmi, nem. Ez engem nem szolgál. Nekem kezdeni kell a mélyről, a gyökerektől. Nem félek tőle, a legaljáról felszedni a gyökereket, ami beletapadtak, belegyökereztek abba, hogy én cigány vagyok, nem érek semmit. Ebből nagyon nehéz volt őket felrángatnom. És még azzal, hogy nyitottam egy olyat, hogy ki mit tud. Ebbe menne volt a vers, az ének, a festészet, a tánc, a zenekar, minden. Eljutottak képzőművészetbe, énekiskolájába, Megasztárba, Varga Norbi, a Zolika. Tehát vannak itt olyan dolgok, azok mind az én tanítványaim voltak.
1: Akkor te tulajdonképpen nem csak a festészeti technikákat tanítottad meg, hanem egy olyan pozitív szemléletet is átadtál, ami belőled fakad, meg árad.
2: Pontosan, igen. És nem csak gyerekeket tanítottam, suhancok is voltak, felnőttek is voltak, és felnőtt embereket is ugyanúgy tanítottam, meg dankóros, meg autista gyermekeket is. A 7. kerületből jöttek csoportonként hozzám, ezeket is 7 évig tanítottam. Együtt közösségben megtanultunk, hogy elfogadjuk a másikat. Mindig erre vágytam, hogy akkor mutasd meg, légy szíves, amit adott neked a Jóisten tehetséget. Rózi néni, én nem tehetem, én cigány vagyok, én nem érek semmit. Na, ebből nagyon nehéz volt őket kivernem, de sikerült. Tehát annyira kiépítettem a belsőjükből, hogy igenis, büszke legyél arra, már ha te cigány vagy, akkor mutasd meg, hogy mit tudsz. De mindig megkérdezték, Rozi néni cigány? 2 helyek között voltak, tudod? Mondom, igen, az vagyok én is. Akkor már felszabadult minden, örültek, és azt mondtam nekik, én cigány létemre felküzdöttem magam, ti is ilyen egyszerűen fel tudtok, csak akarni kell. Szorgalom, kitartás, és de nagyon szépen működött minden, minden velik nagyon szépen működött, ami 20 évig tartott.
1: Amit magadnak képzeltél karriert, azt most hogy látod, hogy azt megvalósítottad, vagy már túlszárnyaltál azon, amit elképzeltél magadnak kisgyermekként? Még vannak olyan célok, amiket szeretnél megvalósítani?
2: Nem. Azon nem léptem túl, hogy én nem hegedűművész lettem. De viszont itt még mindent elértem. Tehetség nagykövetévé is választottak, akkor kitüntetett az Anna Bálon a Kocsis Máté, páratlan művészetemé, munkásságomért. Kaptam diákat, most meg ugye saját falumban megtörtént a csoda. Nagypapám 60-ban zenélt, ott is laktak, és lement Pusztamonostorról a gróf 60-ba a városba, és meghallotta a nagypapámot zenélni, és rögtön alkot kötött vele, hogy házat vesz neki a gróf, élelemmel, tűzifával ellátja őket, csak tized magával menjenek abba kis faluba át. És átmentek, hamar meg volt az egyesség, ott is ragadtak, ott maradtak, majd nagypapa ugye bekerült a háborúba, sokat szenvedett, és mikor visszajött, akkor már tüdőtágulat, szívtágulat, és nagyon nehezen vett a levegőt, de a 6 fiát megtanította zenélni, cimbalom, bőgős, híres embereket tett belőlük, és ugye mikor a nagypapa meghalt, akkor folytatta a gyerekei, ami azt jelentette, hogy az apukám 14 éves korától már zenekart vezetett, és a környezetben, vagy 10 faluban, mindenhol nagyon szerették őket, és mindenhová mehettek, nem éheztünk. rántott csirkét, csirkepörköltet, untuk, a kalácsokat anya sütötte, untuk, ilyen oldalasokkal a káposztát, untuk. Nagyon jól éltünk. És az apu egyedül keresett a zenéléssel, mi is 9 testvérek, 11 voltunk a szülőkkel. Soha nem éheztünk, ami nagyon boldog vagyok, ez egy nagy közösség, ez befogadott bennünket, mivel mi voltunk ott, mivel a grófú úgy odavitt bennünket, mi voltunk ott csak cigányok, ott cigánytelep még ez az nem volt. Abszolút nem volt. Puszta monostor, az mégis a szülőfalu, hogy oda ajándékoztam a gróf kastélyba, ahol a nagypapám, az apukám letette a voksát, én a 3. generáció letettem a voksom, de nem is azért, hanem ez szívből jött, hogy én is adjak a szülőfalumnak, és hazaérkeztem, otthon vagyok. Ugye a képeim az belőlem születnek, és azok ott vannak, és fele részem otthon van.
1: A képeiden keresztül is ez a pozitív életszemlélet, ami belőled árad, ez a melegség, meg a szeretet, ez megjelenik. Mit szeretnél üzenni a képeiddel?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én mindig azt mondtam, hogy én az embereknek festek, nem magamnak, az embereknek. Hogy befogadóbb legyen, a lelkemből festek. Amit az optimizmust kisugároz a lelkem, az kerüljön a festményemre. Mert azt mondják, olyan melegséget áraszt a festményeim, ahogy ki vannak rakva, mert ezt szerettem volna, és az, hogy érzelmi festő, hogy érzelemből festjek, ne. Tehát a lelkem irányítson, és ezért pozitív, mert én is ilyen vagyok, és határtalanul tudok szeretni, nem rossz indulattal teszem ki a nézők elé a képeimet, hanem füligérő szájjal mosolyogva lépjenek tovább a festményeimből.
1: Ez át is jön a képeiden. Úgy tudom, hogy Munkácsi Mihályt tekinted példaképnek a művészvilágban. Mit jelent ő számodra?
2: Talán az élet sorsát. Az, hogy én érzem benne, látom benne azt a belső érzelmet, amit én ki akarok fejezni, azt ő is kifejezte. Én minden technikát kipróbáltam. Ha nem próbálom ki, akkor én belebetegszem. Ki kellett próbálni, és amelyik jön lelkileg, belemegyek, visszabújok a lelkembe, onnan a vászonra, és amit kiad a lelkem, azt adom jóvá. Tehát én nekem mindenképp kellett próbálni, és a Munkácsi Mihály, nagyon sokszor elolvastam a 2 kötet könyvét, ő ragadta meg az én lelki világomat, hogy olyan őszintén, becsületesen, amikor én is kerestem a rajzaim, vagy bemutassam, azok az izgalmak, azok, hogy előre juss, törj előre, tehát ez bennem is ugyanúgy lezajlott, mint ő benne. Festészete az meg kegyetlenül csodálatos, az szerintem nem is lehet, senkit nem tudok hozzá hasonlítani, amilyen természetesen át tudta adni, olyan, mintha élnének, de nagyon
1: hát utánozhatatlan, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében született Farkasné Balog Marianna már évtizedek óta jeles képviselője a szatmári női cigánytáncoknak. Mint mondja, nagyrészt férjétől, Farkas Zsoltól, a Kamóró Budapestben vezetőjétől sajátította el a térség hagyományos tánckultúráját. Számos nagyszabású előadásban szerepelt már, emellett pedig évek óta tanít felnőtteket, gyerekeket egyaránt a fővárosban és országszerte. Mesélj egy kicsit kérlek a kezdetekről, hogyan találkoztál te a cigánytánccal és mikor?
0: Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nekem eléggé hosszú az utam, hogy úgymond. Én Borsodból származom, Sárospatakról, a férjem pedig Máté Szalkáról, Farkas Zsolti, ugye a Kamóró Budapestben vezetője. És a találkozásunk 31 évvel ezelőtt volt a Lindri Táncszínházban, Balogh Béla vezetésével. Most azt tudni kell, hogy én gyerekkoromban táboroztam nagyon sokat Zsigó Jenő táborába, ott már megismerkedtem a cigánytánccal, így a szatmári cigánytánccal úgy mondom, mert mifelénk azért teljesen más volt Borsodban, meg gyerekként nem is igazán foglalkoztam én a cigánytáncokkal. És amikor Budapestre felkerültünk, akkor ugye a gyerektáborokban sok tánctanítás volt, meg tényleg olyan emberek jöttek hozzánk, mint például Balogh Béla, és így ezáltal azt hiszem közelebb kerültem hozzá, de viszont még nem tudtam megtanulni, valahogy nem éreztem a sajátomnak. Majd amikor bekerültem a Lindri Táncszínházba, és ott megismerkedtem Zsoltival, igazából ő tanított meg engem táncolni. Aztán voltunk Balázs Guszti táborába, ahol azt még tovább lehetett fejleszteni, több típusú táncot megtanulni. Aztán folyamatosan az évek alatt fejlődtem, úgymond, szerintem, meg talán meg is értem hozzá.
1: Mennyiben másak a tájegységenként a cigány táncok? Ahogy említetted, te Borsodból származol, abból a tánckultúrából megőriztél valamit, vagy lehet ezeket vegyíteni, vagy nagyon eltérőek?
0: Szerintem eltérőek. Lehet vegyíteni, de én úgy gondolom, hogy az nem szép. Szerintem minden tájegységnek maradjon meg a sajátja, úgy az igazi. Lehet több táncfajtát tudni, tanulni, de szerintem összekeverni nem szabad. Most az megint egy más dolog, hogyha valakinek egy olyan egyénisége van, hogy akaratlanul is beletesz mozdulatokat, nem tánclépéseket, mozdulatokat szerintem, az megint más dolog. De a lépéseket szerintem tisztán meg kell tartani minden tájegységnek, így gondolom.
1: Mit kell tudni a szatmári cigánytáncokról? Egy picit a női cigánytáncról mesélj nekünk, hogy annak mi a sajátossága, milyen lépések vannak benne, illetve a páros táncban férfi-női írott vagy iratlan szabályok, azok micsodák a tánc közben, amit mindenki be kell tartani, ha valaki ezt szeretné táncolni és tanulni?
0: Hát a női tánc igazából nagyon-nagyon visszafogott a szatmári cigánytáncban. Ugye ott nincs mellrázás, nincs ilyen kirívó, nagy mozdulatok, visszafogott, kicsi lépésekből áll, és igazából a férfit mi kísérjük a páros táncban. Ott mindig ugye a férfi kapja meg a nagyobb szerepet. És ami a szabály, amit sokan nem is tudnak a páros cigánytáncról, hogy van egy játék benne, ami a megcsalásról szól. Úgyhogy nem szabad engedni, hogy a hátad mögé kerüljön, akár a férfi, vagy akár a nő hátad mögé kerüljön a másik. De persze azért az nagyobb szégyen, hogyha mondjuk a férfit én megkerülöm. Ha jó táncossal táncolsz, akkor ez nem tud előfordulni.
1: Ti a Kamoró Budapestben, de rendszeresen tartotok táncházakat is Budapesten. Ezeken az alkalmakon, például ezt, amit mondtál, hogy a páros táncban mik a szerepek, ezeket is ugyanúgy elmondjátok, tanítjátok, vagy csak a lépéseket, illetve milyen rendszerességgel találkozhatnak veletek táncházak kapcsán?
0: Mindig el van mondva, hogyha tánctanítás van. Zsolti azzal kezdi, mindig elmondja egy kis bevezetőben, hogy miről is szól a cigánytánc, főleg a páros cigánytánc, ugye, mert azt kell jobban elmagyarázni. És ott mindig el van mondva, ott sokan nem is tudják igazából, de egyébként a cigányok sem tudják, hogy miről szól a páros cigánytánc, sokan, azt tapasztaltuk. Szóval elég rendszeresen tartunk táncházat, Budapesten, vidéken, nagyon sokat járunk gyerekekhez, és ott folyamatosan táncházat tartunk, nem tudom hány ezer gyereket tanítunk meg egy nyáron cigánytáncot tanulni, sőt, nem is tudnak táncolni, úgyhogy az alapoktól kell kezdeni velük. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon sokat táncházazunk. Ez az egyik fő profilunk, igen.
1: Ha valaki eljön hozzátok táncot tanulni a táncházakba, ott eljuttok odáig, hogy a páros táncot is megtanulják, vagy először ugye egyesével kell külön a férfi táncot, külön a női táncot tanítani, vagy hogy zajlik ez? Mesélj egy picit, kérlek.
0: Mindig az alapokkal kezdünk, akár női, akár férfi tánc. Azért a páros tánchoz már egy kicsit többet kell tudni. Mindenféleképpen meg kell tanulni az alapokat, a lépéseket. Ugye tisztában kell lenni azzal, hogy miről szól a páros tánc, mint ahogy az előbb is mondtam. Úgyhogy addig azt nem lehet megtanulni, ameddig nem tudják az alaplépéseket. A tartás magát, hogy hogyan van, És akkor utána szépen megtanítjuk a páros táncot is. De akkor már sokkal könnyebb, mert már van miből építkezni. Vannak lépések, már tényleg egy 3-4 lépésből is már tudnak akár páros táncot táncolni.
1: Vannak visszajáró érdeklődők itt a táncházak kapcsán, akik mindig ismerős arcok és mindig jönnek, és velük már lehet ugye onnan folytatni esetleg, ahol abba hagytátok, vagy mindig új emberek jönnek, és akkor az alapoktól kell kezdeni?
0: Hál' Istennek mind a kettő van. Nagyon sok régi arc van, nagyon sokan ismernek, tanultak már, és ők mindig visszajárnak. Tényleg, ha kell, van olyan, aki vidékre lejön utánunk, csak azért, hogy ő tudjon táncolni, és táncolnak is. De nagyon sok kezdő van. A cigánytánc, főleg a táncházakban igazából egy olyan dolog, amit nagyon várnak az emberek. És azt lehet mondani, hogy a nem cigány emberek jobban várják, sajnos, mint a cigány emberek, vagy a cigány gyerekek, vagy nők, bár ugyan mondjuk. De tényleg nagyon-nagyon sok a visszajáró, és hál' Istennek sok új arc is van a táncházakban.
1: A gyerekekkel mennyivel másképp kell hozzányúlni, hozzáállni ehhez az egész tánc tanuláshoz? Ott nyilván egy nehezítettebb helyzet van, hogy picikék, egész óvodás, kisiskolás korban milyen alapokat lehet nekik átadni, amit meg is tudnak tanulni?
0: A gyerekekkel a legjobb foglalkozni, azt már most elmondom. Persze nekik sokkal nehezebb megtanítani, de olyan boldogan és tényleg úgy, olyan kedvel csinálják, meg akarják tanulni, hogy az nekünk mindig öröm. Sőt, az a legnagyobb örömünk. És meg lehet velük tanítani egyébként egy-kettő, mondjuk még lehet 3 lépést is, ezt az óvodában. Nagyon sok óvodáshoz járunk, óvodás gyerekekhez, és ott igen, ott szeretik. Igazából tényleg ezt nem tudjuk korhoz kötni, mert a 3 évestől akár a 70 éves korig tudunk tanítani mindenkit, és szeretik nagyon, de a gyerekek az nekünk kivételes.
1: Te a tánc mellett énekelni is szoktál, hogy hivatkozol magadra inkább táncosként, vagy inkább énekesként, vagy mindkettő az identitásod része?
0: Szoktam énekelni, régebben többet énekeltem, most már kevesebbet, leginkább háttérben szeretek énekelni. Egyébként táncolni is háttérben szeretek jobban, csak volt egy időszak, ugye, hogy jött a kis unokám, a lányom nem tudott színpadra jönni, vagy táncházat tartani, akkor nekem muszáj volt ezt így felvállalnom. De természetesen most már, hogy a Anna-Mari is visszajött így, azért én is ott vagyok mellette. Úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy mind a kettőből kicsit.
1: Mennyire gyakori a cigánytáncokban a női szólótánc, mint olyan? Mert ugye te is, meg a lányod is, Farkas Anna-Mari is egy kivételes cigánytáncos, aki ezt alkalmazza, hogy mint női szólótáncos egyedül van a színpadon, de ez mennyire jellemző úgy általában?
0: Először is köszönjük szépen, így megtiszteltetés, hogy így gondolsz ránk. Most már azt mondom, hogy nagyon gyakori. Egyébként nagyon kevés a fiú táncos, azt lehet mondani, és a színpad az megint egymás. Ott meg kell mutatni a lányoknak, a nőknek is azt, amit tudnak. Persze utána páros táncban is, de teljesen más, már mondjuk mindegy mulatságba elmész. Ott ugye a nők azért, bár most már ez sem így van, de azért igen, ott nem állhattak úgy fel, csak egy férfi felkérte őket. De most azért a színpad az egy művészet, meg kell mutatni.
1: Mit ad neked a tánc, meg a cigány zene? Hogy érzed magad a színpadon? El tudnád-e képzelni az életedet, hogyha ez nem lenne? Miért fontos ez számodra?
0: A cigány zene és a cigány tánc most már hozzátartozik az életemhez. A családunknak a része igazából. Mi ugye egy család vagyunk, nagyjából az együttesből, és tényleg mindennapok része. Most már a kis unokám is, Lilian is, és ő is már nagy táncol, meg énekel. Úgyhogy mi próbáljuk tovább vinni ezt a hagyományt, és nem is szeretnénk elhagyni. Úgyhogy ameddig lehet, addig mi ezt csináljuk. Szeretem, szeretjük, máskülönben nem is lehetne ezt.
1: Mit üzennél azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy cigánytáncot szeretnének tanulni, vagy mondjuk kifejezetten a szatmári cigánytáncot szeretnék tanulni? Mi kell hozzá, hogy valaki ebben jó legyen, és hitelesen értékekkel tudja ezt művelni?
0: Én igazából azt javaslom, akik most szeretnének kezdeni cigánytáncot tanulni, mindenféleképpen, ahogy említetted, hiteles embereket keressen meg. Nagyon jó táncosok vannak, de az, hogy egy hiteles embertől tanulnak, az teljesen más lesz nekik szerintem a fejlődésben. Sokkal jobb lesz, mert Az, ami most történik, az már kicsit elmegy más irányba. Nem azt táncolják, amit tényleg mondjuk akár lemész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy akár most már itt Budapesten is. Nem azt táncolják, amit a régiek táncolnak, hanem mindent összekevernek. És az már nem hiteles. Bár azt is meg lehet tanulni, mert a fiatalok már nagyon szeretik vegyíteni, úgy látom, sőt, talán azt már jobban is szeretik, de ha valaki komolyan gondolja a cigánytáncot, akkor mindenféleképpen egy hiteles embert fog megkeresni ez ügyben.
1: A táncházak alkalmával csak a szatmári cigánytáncot tanítjátok, vagy esetleg a csárdásokat, vagy egyéb tájegységnek a táncait is?
0: Ritkábban, de cigányos csárdást is tanítunk. Az erdélyi csingerállást már nem tanítjuk, régen azt is tanítottuk, de mivel hogy az nem a mi táncunk, így azt meghagytuk azoknak, akik jobban tudják, de el tudjuk táncolni, nincs azzal probléma. A cigányos csárdást azt szeretjük, viszont arra kevesebb a lehetőség. Általában a táncházakban több lány van, kevés a fiú, így aztán nem annyira lehet kivételezni, de persze, hogyha igény van rá, akkor azt is bármikor tudjuk tanítani. De a szatmári tánc, a cigánytánc az a profil, mondjuk így.
1: Mi az, ami számodra még inspirációt tud adni ennyi évtizede vagy a pályán, és táncolsz, és csinálod? Mi az, amiből te tudsz feltöltődni, vagy táplálkozni, ami örömet ad, hogy még mindig ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel állsz a színpadra?
0: Ez jó kérdés, ezen pont gondolkodtam is, és talán az, hogy a családommal vagyok. Azt, hogy látom, ott van a lányom, most már az unokám, ott van a férjem, a vejem, és akkor így együtt vagyunk, együtt tudunk menni. Ezzel szerintem ennél jobb nem kell. Ez a munkánk, meg a hivatásunk is. Ezt így másképp nem is tudom fogalmazni. A családom miatt, nem magam miatt, a családom miatt, az, hogy velük lehetek, és ez jó érzés.
1: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblésza, Ficsanatos, viszont hallásra.
3: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
4: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
5: Bonazú a szövegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz puvescse vicahúzi, noma punyec ureci.
6: Vastă. Pala hăltare. Și îți arăt. Și mașă s-or bucat una pe alt. Și dădă hânțăie pe aici, pe acolo, unul pe ălalant. Până atunci, până pala l-a dus pe pământ, pe omul ăla înalt și tare. N-o vezi? Acu amiții gustuți, zice pala. Să-mi las gustum, gustum, drag de pala mea. Îți suguri până eu gust, până eu în gust mis. Zice fișorul și mi-ți drumica petrie. N-o bine, pala i-o lăsat gustul. Cu asta acum aduini s-or purnit. Până atâta ori mers, până nu ori ajunzi la mirșul cu lu pământ. Aici a fost un gor mare. Pe asta goră o putut să meargă jos omini ălalant lume. Dar pe gora asta așa mare petre o fost, chit nici duinci nu or putut să puie mai mante. Dar nu a fost asta mare bai, că omul cine zdrumică petrile, atâta o zdrumica jos, că de pe aia duinși m-au pus mai mati pe petra ala. Când cu asta gata or fost, ori ligat un force de-a force lung sforă pe mijlocul lui pala și cu ala s-o târiet jos. Dar cante, aia o zis lui omul care zdrumică petri, chit șapce ei să așceapce pe el aici la gor. Dacă nu o vini pe atâta dobă, atunci el m-a umorit. Așa și-o fost. Palamaga s-o purnit, nici aia nu știe pe unde să meargă. Dacă un mirge odată numai, vai de o înfântână, o țigancă baș acolo îire. Să uită, să uită pe țiganca și baș a fel a îire obrazului ca cum alu mumăsa. Nu, tu ești soră mea. Eu nu pot să fiu, zice țiganca. Da, e că când m-a adus aici dracu, eu n-am avut frace. Baram o fost o nu, eu așa văd că tu soră mea ești. Numai să pui o bucutură dâmpita asta în gurăț. Țiganca o mânca toțără și atunci o știut că asta mumă s-au copt. Ai oi, doamne mea, și mari îi rebucurie. Îl brăța, îl suluta pe pala, îl duce acasă. Da, când ur ajuns acasă, mașeu a avut gând să-l scunde de sub pat, că foarte frică avea dacă o vine acasă bărbatul-i dracu, l-o muri pe pala. Da, eu nu-i face afela, zice pala, eu nu mă duc de sub pat. Și întraie minut și de dragul domn, o mare botă o căzut pe udvar, pe care dracu o zvârlit acasă. Și o întrebat pala și ne-a făcut asta. Bărbatul meu, zice sură sa, și de forci de parce o zburtușit. Palamaga o apucat sus pe bota asta și-l dă de domnia mea. O zburtușit înapoi, dar așa, chit baș în nence, lui drac o căzut jos. No, când asta au văzut, dracu, repi-repi fuse acasă. Palamaga afară îi rebăhut var. A bună sara și ție. Și bine că ai venit. Acu trei zile și trei noapte o-i mânca, o-i be. Nu pot, zice pala, că mie trebuie să mă duc la o cătană. Da-ia trebuie acolo să mă duc, că el are o soră și ni tot ce-ar plânge nu știe să râdă. Bine, duce numai, dar dacă vei veni înapoi să mă aduci o măr de or de la cătana asta, îți aduc. Cu asta pala s-o purni, s-o coată pe hălalant, soră. Așa au făcut pe hălalant. Lui toți fecei dracu fost bărbatul e. Și ești ce draș, aia urșirut de la pala, chit să aducă de la cătana un măr dân or. Mirje, pala, mirje, pân pădurii, până nu văzut un țăgan și ni de sub o mare lemn o fost. Acolo să culca. Calul o legat la lemn și acolo o fost mai și o cuțit lung. Să uită numai pala, să uită pe omul asta și ni să culcă. Și așa o gândit, el o fi cătana. Cu asta și el s-o pus jos lângă cătana și s-o culcat. Dar cătana mai repede s-o sculat ca cum pala și force mare s-o uitat că cineva să culcă lângă el. Așa o gândit că lui e custuș alu fișorul asta. Daba nu, nu îl mor, nici el nu mă bântălit, pe nu mult dobă s-o sculat pala și s-o raflat. Cătana maga o dus la el acasă pe pala și așa a fost cum o auzit pala. Cătana avea o soră și ni tot plânge. O întrebat pala de la fata, să-mi spui, pentru ce plângi tu tot și nu știi să râzi? Fata maga aia au zis, da e că când am născut, o busurcană a fost lângă mine și cum am născut, o luat de la mine sufletul. Până atunci, până nu capăt înapoi, nu pot să râd. Pala nici nu s-o uiunit, șămașă s-o purnit, chit s-o coată pe busurcana aia, acar unghi ăi. Tri zile, tri nopți umers, umers cear în pădure. Dar încă nu s-a aflat cu nimeni. Foarte flămând a fost. O apucat o iepure. O făcut foc și o chistilit să frigă pe iepure. Odată numai audeam ca când cineva ar tremura de frig, să uită sus și vede că o bătârnă șade acolo. Aioi, aioi, foarte frig mie. Dacă frig ți-i, hai de jos lângă foc, zice Pala. Pala hăltare. Mă duc eu, Dacante, să iaș dă-n părum și pe cuțâtul lung și pe pușcaț. Benii, gleag eu, numai hai de jos. Năbaș e o fost busulcana aie, pășini Pala au cutat. Pala o ligat dă-n părui una-una și pe cuțât și pe pușcai. Bătârna manga o vinit jos după lemnul și o șezut lângă el la foc. Odată numai și neștie de unde o luat în mână și o broască, o pus sus pe o boată și ține pe foc. Când manga s-o chestilit să frică broasca, aia zice, dar nu cu glai mare. Broască, frig, iepure o-i mânca. Nu-i mânca dacă ți-o-i da, zice Pala. Da, busurcana numai zice. Broască, frig, iepure o-i mânca. Și când m-a broscai să fășea de roșu, o zvărit-o în obrazul lui Pala. Ai, ai, sărit sus Pala de la foc. Ar puca cuțâtul lung și pușcai. Dar checești doi de crăcuță s-o făcut, pentru că o legat acolo dă-n părul lui busurcana. Da, nu s-a spăriat Pala, o căptălit-o cu două mână pe busurcana și așa o strânciuna cum nici n-ai gândi. Și gândiți și eu fost întraie minut cum o chistilit să destrânciună și fel godii aloturi o fost în e. Dar atâta, chit nu birie Pala, chit să lăcașe. După aie, tân aloturi ește, iar busurcană o fost. Dar acar și fășe, nu a putut să subudlască de mâna ai lui Poli. Atunci au chistilit să șeie chit să lasă. Și goia o ighirit lui Pala, numai să-i lasă gustul. Nu-mi trebuie mie nimica, zice Pala, cear sufletul alu sora sa Lucătana. Vii afla, zice busurcana, duce la căputuie, la stânga, acolo am băgat în pământ, în ladică. Poartă ce înainte-n busurcana, o mușit pe ea Pala. O avut de gând o nu, o trebuit să meargă busurcana până la căput alu Cătanii. Acolo anume l-a aflat sufletul în ladică lui fata. L-a pus înapoi pe sufletul și, Doamne me, fata m-a și râie. Așa mândră îire și așa mândră râie că Pala și m-a oșirut-o să fie țăgancai. Cu bun suflet i-o dat Cătana pe sură sai de țăgancă la Pala. Acolo repi mașor făcut o nuntă. Cear după aia s-or purnit Pala cu țigancai acasă. Dacante o luat jos trei măr din or după iemnui Lucătana. Când or ajuns la dracu unde sură sa îi ratgancă, el mașă întreba, mai adus măr din or? Am adus, da, uite ce ai și ai. Și cum îi arăta în mână-i măru și lungea pe la el, cata cumva o căzut în mâna-i a măru ala din or. Dracu a căptălit după el și cum îi rea așa a plecat, Pala o bucat cuțâtul mare și trâps o tăiat jos cătui. Nu acum puce să meargă la hălălant și la hălălant drac, unde sură sa i-o fost. când chici știi surăsa una au fost și surăsa alu cătana țăgan caidanu sur purnic la gora. Da, a cui o venit în firii, domnie me, poci fi că o trecut ma șapce ei și poci fi fișorul și nizdrumică petri, ma nu așteaptă acolo, nu atunci, nu știe ce ar face. Da, ha, să fie dragul domn, inca o zi o hibizit, chit șapce ani să fie și o trecut. Cantit pe doi sură s-a otârâit sus pe sfoara aie, după aie, pe a lui mirjuc o ligat sfoara. Când o ajuns sus, atunci sură s-a mai mic și țăgancai s-a apucat una, așa s-a ligat și otârâit sus pe ei. Foarce i-o mulțuvit lui fișorul și nizdrumică Petri, că așa bine că o așteptat, așa bine slugurit. A cu toți s-or apucat și s-or pornit, până n-or ajuns în satul ei. Foarce fălosă îire săraca țăganca, când o văzut-o pe bala cu țăgancai și trei fecile. Foarce mare bucurie a fost, dar auziți mai ceva. Bala o pus pe pământ trei măr din or, o bătut pe ei cu cuțătul lung și șetă dragul domn dă-n chicii trei măr on uștel s-o făcut. Pe udvarul magalu uștelu atâta măr o fost pe iem dă-n or chit nici nu poate să vadă oce. Acum avea bani, nu or fost sărași. Trei fecii ori aflat bărbat și ei ori făcut așa mare nuntă chit o săptămână o ținut și eu am fost acolo, da, ești eu și goie. Povastă. Ei trebuie să trigdească cu copiii, cu piciajii și cu noi, cu bătrânii. Trebuie să lucre, trebuie să coată bani și de ei trebuie să sfătăim. Trebuie să știe și cum îi. Eu pe aia am gândit, dacă aș ști ceva foarte bună lucru și ar putea să facă la cătănie, atunci n-ar duce pe fișorii de cătană, că atunci i-ar trebui lăcătanii și ei știe să facă. Dă-n ei face și aie și pune sus pe cal și aie și pe fal îi, dar cu ce să facă și afela și trebuie la car o ceva afela. Dar acum ori trecut afară dă-n și goie și o gândit să zică aici la foc. Acum loșul o chistilit să sutască, l-o dicerit pe toți și ne-o zis ceva și cum ar trebui. Da, și pe ei și ne-acu nu ori sfătăit, da, și ori șăzut să se gândească cu ei. Nu de mult, un muștac un bătân, n-ar buceți, asta lui nimeni nu aș spune. Și ne-o fost și o zâmbit pe bătânul. Aia o zis că trebuie să învățăm să ne gândim. Una, chit să ne gândim. Acu vă mulțumesc și pe ei și ne bulându-or zis, ieri am fost în Londru în sat. La o gazdă am dus două trocă. Ei m-a de nence o plăcit afară. A lui birou casă mulțânci ori stat și ori sfătăit. Și niștie să umiri, ei zice și o fost scris în carcie. Aia ori zis că în satul mare, unde chiralul șade, fluiră focul. Știeți, aia lume unde ori pușcat jos alu chiralu neamu, pe ăla care după el ar fi fost chiral, dacă și neacuei ar fi murit. Asta sunt și chivinește, aia ursus. Trebuie să mijeni pe ei, trebuie că tanii să mânâi acolo. După târnul, dreptace a avut. El m-a două zâie că știe, că asta o fi. Așa, dar nu anume, trebuie să ne gătăm. Cum zice? Eu așa gândesc, n-avem mai mult dobă. Eie și ne orcăpătat ieruie. A karma, așa știe, a karma, pe două săptămână poate să chistilească bătala mare. Și a zis, în mult ce văd ceva, păși bine ar fi să ne gândim, dar mai bine pe bătârnul său pe aie, cât el să răspundească, că dar nu el îi între noi, cu el mai mult fire. Acum bătârnul, groi a fost, dar o stat sus. Așa o-i sfătui că stou, dar e că vă mulțumesc și că mâna acum îmi iau jos, dacă ar fi. Bine o zis loșu, forci și mult vă umblat fireve, baram că ați sfătuit și ați mungit pătreja. Forci cu fire o întrebat, să vie în fire, dacă nu întreabă și niva bun, nu o fi bun răspundit. Până chită dobă poate să țuie bătala mare, nimeni nu poate să știe madănence, când lângă sat mare am fost. Acolo îi recumpane ofișor care m-a în școală mare umblat. El a venit la noi în companie. Mult am sfătuit că am avut gând să văd de la el. Omul și ne are fire, de la șinii godii învață. Iară o tărăit sus jeșitul. De la el am auzit că a fost aici, în lumea asta, a fel la bătală mare, care 100 ei de zâie o ținut. Cine ha mai mult o custat dintre noi, nici el n-a putut atâta ei să cuște, până o ținut bătala asta mare. Să șe bătârnul. Mai mulți aia a zis, cât să fugim. În ăla lanțare, daie n-ar fi bine, cum mașă, v-am zis, de două zâie, dacă ați băgat seama cum a mirge, așa ar gândi, cât în afela lume vineni, care o mirs nechilul ăla la lume, și doar băgăni seama, ne uitând și punind, și cum ani văzut. No, atunci, ne-ar încișe pe un loc, și dacă pe șupuneală ar gândi, mașă custul ne-ar lua. Să mirgini în pădure mai bine. Și asta au zis cineva. Bine ar fi dacă unul, doi zile ar fi bătala mare. Baram, dacă pe nimeni nu or afla în culiba, n-or cuta. Ar cuta pe toată pădurea. Aia ar gândi că ceva rea umblă în firene. Trebuie să ne gândim și pe aia și a-mi face acolo. Acu, dar nu inca vara, ei, dar poate fi inca nici de iarna, n-ai pe ce să vieni înapoi. Puvastă. Copiii, când m-a destul de mare or fost, aici, în satul ăsta, o fost ișcula. Copiii ei mari, fișorii, ori umblat în școală. Dacă în ma așa mare ori fost, că ori putut să lucre, părinții l-au scos afară pe ei de în școală și l-au mânat pe fișorii să lucre. Fecii e maga, bine.

0: ах, щедър е животът! В ден пак есенен и топъл, гръб до гръб с най-кривото дърво над пътя към лозята, пак ви казвам и повтарям, щедър е животът! Кацат по гроздовете му скурци. На скута му лежи дете с опръскани от мляко буски. В тревата скърцат скакалци, калинки-боровинки зреят, дрънкат гривни острогърди циганчици с груби гласове и тесни длани. Едно момиче бърза. Къде отиваш, хубаво момиче? Земята е суха, тревата е топла, а някой цял ден тоя час е чакал. Ах, щедър е животът! Стига един миг само. Да усетиш как облаците се събират, как есеннията развяват жилови крила, как се затваря безплода на някое дръвче сърцето и как се влива глътка вино в твоето. Тихо, дзънно, звънкат гривни, грозди пука и крила шумят в пръстите, на устните. Един миг сам. В тая твоя щастлива земна гънка, пълна с живот и страсти, плодна.
1: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival, emlékezetes előadóival és értékes hangfelvételeivel találkozhatnak. Mai adásunkban a Radosinai Naiv Színház, Radosinske Naivne Divadlo, Niektoto Rád Slovenske című zenés játékának dalaiból hallhatnak válogatást. A cím játékosan utal a világhírű film a Van, aki forrón szereti címére, miközben a szlovák identitás és a szülőföld iránti ragaszkodás gondolatát állítja a középpontba. A jubileumi 50. színpadi bemutatóra készült zenés játék szerzője Stanislav Štěpka, a zenét Ljubica Čekovská szerezte. Olyan zenei világot alkotott, amelyben a szlovák dallamvilág természetesen ötvöződik az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel. A mű József Murgás, a kiváló szlovák pap, festő és feltaláló életét idézi fel, aki az Egyesült Államokban végzett munkájával a vezeték nélküli távírózás úttörői közé tartozott. Története összefonódik azoknak a szlovák kivándorlóknak a sorsával, akik a 19. és 20. század fordulóján új életet kezdtek Amerikában. A zenés játék dalai egyszerre idézik meg a szülőföld iránti ragaszkodást, a honvágyat, a reményt és az új világ hangulatát. Hallgassák szeretettel mai zenés összeállításunkat.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Radosinai Naív Színház Nyíktoto rád szlovenske című zenés játékának dalaiból hallhattak válogatást. Ljubica Csekovská zenéje a szlovák dallamvilágot az új világ hangulatát idéző zenei elemekkel ötvözi, méltó zenei keretet adva József Murgás és a szlovák kivándorlók történetének. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője, Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk, viszonthallásra!

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské

0: Slovenský i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov dukat tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec Ečeru. Vedie ho Ondrej Csaba a Szódy.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
2: Élőzenekarral?
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvott zenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvott zenekar kísért el.
2: Feltételezem, hogy nem csak itt a gálán szerepeltetek most.
1: Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon. Természetesen a sajátunkat, az ó-ecseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk, zemplényi táncokat, illetve tirpák táncokat is megmutattunk.
2: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
1: Én úgy látom, hogy nagy tapsal, és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a fúvószenei kíséret miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, ott is nagyon nagy sikerünk volt, természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat résztvevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon, nagyon szervezettnek látom.
2: Nagyon hangulatos az egész, egy skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál. Egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár. Hogy érzitek magatokat?
1: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érzük itt magunkat.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 18-a, kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U programu Hrvatske redakcije ostajemo zajedno i ovoga utorka od 8 do 10 sati. U današnjoj emisiji vodimo vas u Koljnov, gdje se održava tamburaški plesni tabor, a najavljujemo i novo izdanje televizijskog magazina Hrvatska kronika. Prisjetit ćemo se popularnog pomorskog sastava Le Buks Band, koji se nakon pola stoljeća ponovno vratio na pozornicu, dok u rubrici Vjerski trenuci govorimo o Svetoj Jeleni Križarici. Emisiju pripremaju Renata Latinac, Berneta Blažetin i Andrija Pavleković, a tonsku realizaciju potpisuje Norbert Aut. Budite s nama do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Devleserakhaftu Mérdomali, Noroksi Szenatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Azt tesz boldoggá, mikor látom a végeredményt és a megrendelő elégedettségét. Meséli Bódi Zsolt, generálkivitelező, aki édesapjával és testvéreivel dolgozik családi vállalkozásukban. A tanítványaimban látom a jövőt, vallja Báder József, a fiatal roma pedagógus, aki hittel és szívvel nevel. Bódi Zsolt 14 évesen kezdett édesapja mellett dolgozni.

0: dolgozni, és mint mondja, gyerekként nem volt egyszerű ezt a fizikai terhelést megszokni, de annyira megszerette a szakmát, hogy mára már nem is tudná elképzelni az életét enélkül. Édesapja alapította a családi vállalkozást, ahol a fiaival azon dolgoznak, hogy a tervezéstől egészen az építésig kulcsra készen tudják átadni az ingatlanokat a megrendelőknek. Bódi Zsolt a nehéz munka ellenére mindig arra törekszik, hogy tökéletes legyen a végeredmény, amit kiad a kezei közül. Bódi Zsolttal a szakmai kihívásokról, tervekről, családról beszélgetünk. Mesélj egy picit, hogy indult a karriered, ugye generál kivitelezőként dolgozol, esetleg voltak mesteremberek a családodban, akik megtanították a szakma alapjait, vagy hogy kezdődött a pályád?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi egy építőiparos család vagyunk. Család egyik fele építőiparos, illetve voltak zenészek, akik már sajnos nincsenek köztünk. Mi nem nagyon vittük tovább ezt a hagyományt, úgyhogy mi maradtunk az építkezésnél. Az édesapám a szobafestő, az öcsém is, bátyám is, hárman vagyunk fiúk testvérek, ők is építőiparban dolgoznak, és engem gyerekkoromban is vonzott ez az építés, újítás, szerettem mindig építeni és új dolgokat csinálni, illetve kitalálni.
0: Mi kell ahhoz, hogy ebben a szakmában sikeres legyél?
1: Igazából türelem, és sokkal jobb kell legyél, mint mások, szó szerint.
0: Milyen részfeladatok, illetve milyen munkák vannak, amit így kompletten vállaltok?
1: Igazából ingatlanok, házak, lakások felújításával foglalkozunk, és ezen belül úgy cakkumpakli, kulcsra kész állapotra szoktuk ezeket készíteni. Hát ez így magába foglalja az alaptól tetőig teljesen.
0: Mióta foglalkoztok ezzel profi szinten?
1: Édesapám 40 éve csinálja, engem fülönfogvás 14 éves korom óta ráncigált már magával, hogy igen, én is, és most leszek 41.
0: A megrendelőitek körét kiépíteni azt nehéz volt, vagy folyamatosan jönnek be a felkérések?
1: Igazából az elején ez a legnehezebb mindig, egy vállalkozást elindítani, illetve megszokott kuncsaftkört kiépíteni. Én azt szoktam mondani, hogy ehhez körülbelül 10 év kell. Ahhoz is, hogy szakmailag elismert legyél, illetve ahhoz is, hogy kialakuljon az a kör, aki mindig megkeres.
0: Budapesten tevékenykedtek, vagy országszerte?
1: Most már csak Budapesten. Elkezdtük a vidéki munkákat is, de nagyon nehéz összeütemezni időben, illetve emberek létszámával bonyolult volt. És főleg akkor, hogyha Budapesten is, és egyszerre dolgoztunk vidéken is. És a távolság sajnos nem tette lehetővé, hogy mind a kettő működjön, így maradtunk Budapesten.
0: Van segítségetek a munkákban, vagy csak konkrétan édesapád és a testvéreid vagytok, akik végzitek a munkákat?
1: Többen vagyunk, igen. Általában 8-10 fővel dolgozunk. Ennek a fele alvállalkozóként tevékenykedik nálunk.
0: Hogy néz ki egy napotok? Hogy kell elképzelni ezt a munkát?
1: Általában 7 és 8 óra között szoktunk kezdeni. 4, illetve délután 5 óráig dolgozunk. A reggeli kávé mellett megbeszéljük, hogy ki mit fog csinálni, ki mikorra fogja azt elvégezni, és így mennek a dolgok minden megtervezés szerint, ami általában azért szokott ütközni problémába, mert nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, és akkorra, és ahogyan szeretnénk, de igyekszünk betartani ezeket.
0: Ebben a szakmában is folyamatosan követni kell az aktuális trendeket, az aktuális igényeket, tehát tőletek is folyamatos tanulást igényel ez?
1: Így van, mindig vannak újítások, mindig vannak új dolgok, és haladni kell ezzel a korral. Ugye születnek új anyagok, új technológiák, jó magam én járok tovább képzésekre. Fontos ahhoz, hogy úgy tudj hozzányúlni bizonyos dolgokhoz, illetve tárgyakhoz, hogy ne tegyél kárt benne, és az úgy készüljön el, ahogy szabályos.
0: Mit ad neked ez a munka? Miért fontos számodra? Azon felül, hogy természetesen a megélhetést is biztosítja, de milyen plusz töltetet ad ez neked?
1: Igazság szerint én a végeredményt szeretem látni, hogy az úgy készült el, ahogy én azt szeretném. Másodszorban meg a megrendelő arc kifejezése, illetve az öröme, ami fontos, hogy azt is úgy kapja meg, ahogyan azt szerette volna. Ez nyilván feltölti az embert, inspirálja, hogy minél jobb legyen, a következő munka még jobb legyen.
0: Egy-egy munka, egy-egy projekt, ez mennyi időt vesz igénybe? Ezek egy-két hetes, vagy több hónapos munkafolyamatok?
1: Mindenféle projekt van nálunk. Vannak, amik 2-3 naposak, egy hetesek, 2-3 hónaposok. Most legutóbb egy 4 hónapos projektben voltunk benne, ami nem sokára átadásra elkészül, úgyhogy változó.
0: Hogy érzékeled? Nehezebb esetleg cigányként vállalni ilyen munkákat, vagy volt esetleg negatív tapasztalatod a megrendelőkkel kapcsolatban, vagy nem találkoztál ilyennel?
1: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát én is ugyanúgy tapasztaltam az általánosított diszkriminációt. Nehezebb, sokkal nehezebb, persze. Tehát ezért is mondtam az elején, hogy az a 8-10 év kell, hogy ismert legyél, elismert legyél, és ha megvannak veled elégedve, és továbbadják körbe a nevedet, akkor már nem a cigány gyerek áll előtted, hanem a szakember.
0: A szakmátokban így figyelitek a többi szakembernek a munkáját, vagy követitek így egymás életét, kapcsolatban vagytok egymással, vagy esetleg kértek-e segítséget mástól, vagy ez abszolút nem jellemző?
1: De egyébként figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Nekem vannak, hál' Istennek, régebbi mestereim, úgymond. Nagyon profi emberektől volt szerencsém tanulni, hála jó Istennek, és napi kapcsolatban is vagyok velük mindig. Én is ütközöm kérdésekbe, ismeretlen dolgokba, azonnal segítségemre sietnek, hál' Istennek, akik szintén roma származásúak és nagyon elismert szakemberek a szakmában.
0: Ki az, aki nagy hatással volt rád, vagy akire szeretnél hasonlítani, és inspirál téged a mai napig?
1: Egyébként mindenféleképpen az édesapám. Ő rángatott vele, úgymond ebbe az egész építőiparosdiba. 14 évesen nem volt könnyű egy 14 éves gyereket rávenni arra, hogy toljad a talicskát, meg vakard a falat, de beért, megérte, én azt mondom. Ha az édesapám nincs, akkor én biztos, hogy nem az építőiparban vagyok, független attól, hogy az egész család azzal foglalkozik.
0: Meddig lehet ezt a szakmát folytatni? Ez nyilván egy fizikai erőt követel. Nem tudom, van ennek egy végessége, amikor az ember mondjuk már 60 éven felül nem vállal ilyen munkákat, vagy ez is teljesen egyénfüggő?
1: Nyilván ez függ attól is, hogy mennyire veszel aktívan fizikailag részt a munkákban. Hogyha igen, úgy mint én, ugye kétkezűleg csinálod, készíted a dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy ez körülbelül 50 éves korig egészséges. Tehát 50 éves kor után, hát az már nyüglődés, szenvedés. Tehát az már akkor érzi az ember, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Most 40 éves vagyok, de ugyanúgy elmondható, hogy ugye derék, térd, ízület, fájdalom, stb. Stb.
0: Milyen terveid vannak a jövőre, hogyha majd elkerülsz abba a korba, hogy 50 éves leszel, akkor utána hogyan tudod ezt a szakmát helyettesíteni, vagy milyen munkát vállalnál inkább?
1: Teljesen őszinte leszek, egy párszor már elgondolkodtam ezen, nem jutott eszembe semmi, mert nem értek semmi máshoz, csak ehhez.
0: Akkor az is elképzelhető, hogy esetleg inkább a szervezés részében, a munka lebonyolításában, inkább az ilyen feladatokban vennél részt szívesen?
1: Valószínűleg igen, marad az építőipar világa, de már nem fizikailag. Szeretnék, inkább azt mondanám, hogy szeretnék tevékenykedni majd 50 év fölött már benne. Úgyhogy igyekszem igen úgy alakítani a vállalkozást, hogy ebben a formában is meg lehessen élni belőle.

0: Báder József egy fiatal, lelkes pedagógus. Számára a tanítás nem csak hivatás, hanem küldetés is. Báder József a Molnár Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola negyedik osztályos osztályfőnöke. Az ELTE-n végzett, és jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola neveléstudománymesterképzésén tanul. A tanítás mellett énekesként is aktív, és a CEUN szerzett diplomát az interdisziplináris roma tanulmányok szakán, ahol emberi jogi, közösségi kérdések iránti elkötelezettsége is megerősödött. Báder József hisz abban, hogy a cigány kultúra értékei, hagyományai helyet kell, hogy kapjanak az iskolai életben, és ezt nap mint nap igyekszik megvalósítani diákjaival közösen.
1: Mindig is egyértelmű volt számodra, hogy pedagógusként szeretnél dolgozni?
2: Igen, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt. Körülbelül olyan hatodik osztályos lehetem, amikor ezt így elhatároztam magamban. Akkor már nyilván az unokatesóimmal játszottunk egy csomót, én voltam a tanárbácsi, különböző tankönyveket hajtogattam, raktam össze, hogy akkor most ki melyikből tanul, és akkor, mert sokszoros nagybácsi vagyok, ezt így fontos megemlíteni, akkor már egy gyerekként tudtam ezt hasznosítani is. Így a nyári szünetben, amikor lejöttek látogatóba az unokatesók, akkor én foglaltam el őket ezzel. És igen, utána így próbálkoztam teljesen más területeket, például magánének szakra jelentkezni, és akkor így magánének tanárként működni, de az így egy teljesen más irány lett. Majd később jött az ELTE tanító és óvóképző kar, és ott pedig a tanítás.
1: Te hol nőttél fel, milyen közegben nevelkedtél, illetve volt-e olyan pedagógus gyerekként, aki rád nagy hatással volt, vagy aki miatt esetleg elhatároztat, hogy te is tanár szeretnél lenni?
2: Én Heves megyében, Kápolnán nőttem fel, egy zenész cigány családban, egy 7 gyermekes családban, én vagyok a 7. Apukám ő klarinétos, óvodától kezdve. Mindig találkoztam olyan pedagógussal, akár óvodapedagógussal, akár tanítónővel, később tanárral, akik így valahogy egy évig, két évig, három évig, de hogy ilyen, de teljesen önkéntesen ilyen mentor szerepet vállaltak az én életemben, és akkor így támogattak, nem csak lelkileg, hanem volt helyzet, amikor anyagilag is volt, aki külön bevásárolt, volt, aki kifizette valamelyik versenydíjamat, volt, aki elvitt különböző tehetségkutatókra. Szóval ilyen érdekes kapcsolódás volt, és nyilván, amikor ez így elérte a tudatom még így kamasz koromra, akkor megkérdeztem őket, hogy ezt én hogyan tudom honorálni, vagy hogyan tudom ezt valaha majd visszaadni, és anélkül, hogy ők ismerték volna egymást, az volt a közös válaszuk, hogy érjem el a célomat, csináljam meg azt, amit kitűztem magam elé, ami az álmom, és akkor nekik ezzel így kipipálódott minden, és akkor nekem ez egy ilyen nyilván hajtóerő is volt, hogy hát nem hiába segítettek, akkor ennek eleget kell tenni, meg nyilván akartam is, és ez egy ilyen belső motiváció is volt.
1: Abból a szellemiségből akár, vagy a módszertamból, vagy a hozzáállásból, amit te kaptál a pedagógusaittól gyerekként, abból te tovább viszel most valamit tanárként?
2: Képzeld el, hogy ez szintén általános iskola felső tagozata. Volt vita az osztályunkban, hogy akkor most ez a jó tanár, az a rossz tanár, és hogy akkor ez a jó fej, ez a kevésbé jó fej. És nekem volt egy füzetem, amiben a tanárokról elkezdtem gyűjteni, hogy ez a jó tulajdonsága. Olyanról is, akit mondjuk tudtam, hogy nem kedvel annyira, vagy én nem kedveltem annyira, de nyilván próbáltam megtalálni a jót. Mert hogy amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy én tanári pályára szeretnék menni, vagy ugye a pedagógusi pályára, akkor az volt a fejemben, hogy jó, de hogy lehetek én a legjobb tanár? És akkor jött ez a hihetetlen képlet a fejembe, hogy össze kell gyűjteni a tanárok jó tulajdonságait, és nyilván azt kell majd alkalmaznom. És sokáig úgy voltam vele, hogy nyilván amikor még csak ilyen kiskamasz voltam, hogy akár most megvan minden szükséges módszer, attitűd leírva, ami egyszerűen szükséges majd ahhoz, hogy én a lehető legjobb tanár legyek. Nyilván ez nem így van, ez így kiderült, hogy a legjobb soha nem tudok lenni, mert ez sok mindentől függ. De az, amiket összegyűjtöttem, így a jó tulajdonságok, azokat használom nap mint nap. Jó jöttek. Nyilván én is emberből vagyok, a gyerekek is más-más emberek, a szülők is más-más emberek, szóval itt máson is múlik az, hogy most ki a legjobb tanár, de használom azt, amit tőlük tanulhattam, vagy láttam.
1: Ha már így említetted, akkor szerinted mi az, amitől valaki igazán jó tanár lesz?
2: Ez egy nehéz kérdés, szerintem, mert nyilván itt egyszerűen nagyon kell az adott pedagógus személyisége. Az szerintem elengedhetetlen, és minden mellett, amiben mindig így hiszek, hogy legyen következetes a pedagógus. Tehát, hogyha valamit mond, akkor még ha később nem is ért vele egyet, de abban állapodta meg, akkor vagy közösen változtassa meg. Tehát az anyag, hogy legyen következetesség, szerintem az alapja, illetve legyen nyitott, segítőkész, figyelmes a gyerekek és a szülők felé, de talán még az, amit így hozzá tudnék tenni, hogy érezze a humort, legyen közvetlen, tehát ne legyen ez a baráti viszony a gyerek és a tanár között. Ez az én személyes véleményem. Nyilván ez megint csak mondom, hogy függ a pedagógus személyétől, de hogy akkor is legyen egy ilyen tanár-diák távolság, mert tisztelet az, ami az alapvető és kölcsönös.
1: A jelenlegi iskoládban, ahol tanítasz, milyen arányban vannak a tanári karban férfi tanárok? Ma is jellemző az, hogy kevesebb férfi tanár van? Illetve miért jó, ahogy már említetted is, hogy egy férfi tanár egészen más tud adni a diákoknak? Akár jelenteti ez azt, hogy kevesebbet kell fegyelmezni az órákon?
2: Ez egy izgalmas kérdés nekem. Az alsó tagozatban, ahol most mi vagyunk, ketten vagyunk egy kollégámmal, akik tanítóként vannak jelen a tanári karon belül, illetve még a könyvtárosunk az, aki férfi. Igen, jellemző, hogy ez inkább egy elnői esetett pálya, ha ezt lehet így nevezni. Úgy ez a fegyelmezés az teljesen máshogy van. Tehát azt tudom, hogy elég, hogyha csak én bemegyek egy terembe, és ilyen teljesen máshogy rezonálnak a gyerekek. Azt vettem észre, hogy egyre több az olyan gyerek, aki csonka családban nő fel, tehát mondjuk nincs apuka, és szerintem ebben a helyzetben hogy tudott így valahogy kapcsolódni.
1: Mi az, amit a pedagógusi pálya során te a gyerekektől tanultál, vagy magadról?
2: Szerintem nincs olyan hónap, hogy ezen ne gondolkodjak el. A legelső tanítási tapasztalatom első héten volt tanuló, aki többször megtapasztalta azt, hogy milyen úgy élni, ha nincs fedél a fejed felett. És akkor valaki úgy érkezett. És nyilván ezeket én nem is gondoltam ebbe bele. Írni kellett, tehát első osztályban voltunk, tanultuk a betűelemeket, és nem értettem, hogy ez az egyszerűt, ami eddig könnyen ment neki, miért nem csinálja, és azt hittem, hogy csak így valami ellenáll, és akkor így egyszer így odajött hozzám, mikor már így bevallom őszintén, akkor így dühös voltam ott a helyzetben, és mondta, hogy Józsi bácsi, bocsánat, de nagyon álmos vagyok. És akkor beszélgettünk róla, hogy mi történt, és akkor elmondta, hogy akkor éjszaka ott probléma volt, mert hogy a szállón feküdtek, stb. Én teljesen lesokkolódtam. Az nekem egy ilyen óriási törés volt, és nagyon örülök, hogy ez az első héten jött ki. Mert ez egy olyan tanulás volt nekem, hogy nekem, amit a legjobban tanúsítanom kell pedagógusként, az a türelem. És amúgy igen, ez még az előző kérdésedre, hogy mit teszi egy pedagógust jó pedagógussá, az a türelem. Hogy úgy legyen jelen, hogy minden gyerek mögött van egy történet, és lehet, hogy egy csomó mindenről még nem tudok, vagy nem is fogok tudni, de hogy valahogy ezt éreznem kell, vagy csak figyeljem azt, hogy ő egy gyerek, folyamatosan változik, és akkor különböző történések, amit nem biztos, hogy velem meg fog majd osztani, de közben kihat a tanulására. Ez egy óriási tanulás volt nekem, és amúgy ugyanazzal a gyerekkel volt, talán azt is megkockáztatom, hogy ugyanazon a héten, amikor szintén betűelemek írása volt, gyakoroltuk az írást, beütöttem a könnyökömet, miközben ott voltam mellette, és ő azt hitte, hogy én oda csapok az asztalra, és hogy így nagyon szigorú vagyok, stb. Láttam, hogy így megugrik, de nem ezt láttam, hanem a ceruza vésődését a füzetbe így nagyon elment. És nekem ez a mai napig le tudnám rajzolni a formáját annak a vonalnak, az volt olyan, hogy úristen, ez a gyerek megijedt tőlem. Ez a gyerek fél tőlem. És akkor van bennem az, hogy Józsi, felejtsd el, hogy ha véletlenül eljutnék arra a pontra, hogy mondjuk tényleg dühös lennék, vagy stb., hogy én ezt megengedjem magamnak, az nem az a magatartás forma, amit én tanúsíthatok a gyerekek előtt, vagy a gyerekek felé, mert ez rájuk teljesen más hatással van, mint amit mondjuk én azt gondolom, hogy ez semmi, náluk pedig ez lehet egy örök életre egy nagy probléma, úgyhogy emlékszem, mikor elvitték egy másik iskolába, és azon a napon tudtam meg, tehát semmi előzménye nem volt, és ez volt az első ilyen alkalom, van egy osztály, amit én vezetek, és abból elmegy valaki, mert pont arra gondoltam, de hát én egyszerűen a gyerektől tanultam azt, hogy én hogy vagyok pedagógus. És így oké, hogy ott az egyetem, meg minden, de és a módszertan, hogy az, hogy jelenlétben, hogy legyek pedagógus, hihetetlen, hogy mennyit tanultam tőle. És nyilván azóta folyamatosan tanultam már többet is gyerekektől, mindig törekszek arra, hogy az legyen az első. Hogy akkor nézzem meg, hogy milyen a közösség, és hogy mit fog nekem tanítani.
1: Milyen nehézségei vannak ennek a hivatásnak? Mennyi munka előzi meg azt, amíg te bemész az iskolába, akár a nyári szünetben, te mennyit készülsz az órákra, a tanításra, vagy a hétköznapokban, ez nem tudom, hogy zajlik. És mondjuk érzelmileg az a része mennyire nehéz, ha végez egy osztályod, ugye most negyedikes az osztályod, mennyire nehéz őket érzelmileg elengedni?
2: Hogy mennyi munka előzi meg az, hogy én beérkezek az iskolába, az adott tanórára. Én ezt úgy alakítottam ki, hogy vasárnaponként, tehát nem a munkanapomon, megnézem, hogy milyen óráim lesznek. Ott megnézem, hogy melyik órán fogok most leginkább egy olyan anyagot venni, ami tudom, hogy ez egy nagyon fontos anyag. Ezekre nagyon alaposan kidolgozva, hogy milyen feladatokat készülök, leginkább ilyen interaktív játékos feladatokat, az biztos, hogy minden órán legalább 2-3 van, mert kell a figyelem visszahúzása érdekében. Meg az, hogy élvezzék, mert az élvezeti alapú tanulása szerintem nagyon hasznos és hatékony, legalábbis az, amit a saját magam életéből tapasztalok. Azt tudom, hogy mindig előre 2 héttel gondolkodom. Itt figyelek arra, hogy milyen dekoráció van az osztályteremben. Figyelek arra, hogy milyen szemléltető eszközök vannak akár a falon, akár amit használni fogok. Figyelek arra, hogyha valamire szükségem van, mit kell beszereznem. Figyelek arra, hogy milyen típusú szövegeket fogok bevinni a gyerekeknek, ha mondjuk éppen mondjuk szövegértés lesz. Hihetetlen összetett, nem tudom lebontani. Naponta átgondolom, hogy mi az, ami legsürgősebb, legfontosabb, arra próbálok, hogy készülni. Illetve a kérdésed második felére válaszolva, ez nekem egy nagyon új helyzet, ugyanis negyedikes osztályom még nem volt. Ez lesz az első, mert én ezt az osztályt most átvettem harmadik osztályban, de így ezután a két év után is ezeket a gyerekeket szeretem. Mindegyikben van olyan, akit egy rázak is, amikor csillog a szemem, amikor megért valamit, amikor így hozzám szól, vagy elmondja mondjuk a titkát, vagy elmondja, hogy mi bántja, vagy az, hogy mitől boldog éppen. Szóval ezek olyan kapcsolódást alkotnak így a gyerek és köztem. Nyilván az is befolyásolja, hogy a nap nagy részét együtt töltjük, szóval szinte többet töltünk együtt, mint mindenki otthon. Mindig úgy hivatkozok a gyerekeimre, és pont ezt akarom mondani, hogy nekem ők a gyerekeim. Mert egyszerűen úgy érzem, hogy így mindenkihez van egy erős kapcsolódásom. Emiatt nyilván nehezebb lesz majd az elengedés. Nem tudom, hogy még milyen lesz. Valószínűleg majd itt is el fogok érzékenyülni, de ugyanannyira várom az elsőseimet is. Kihívás is, mind a kettő az, hogy hogyan engedem el és hogyan fogadom, de közben egy új lehetőség is nekik is. Ez az élet része, hogy most ők tovább lépnek, és az elsősöknél nyilván én leszek az első olyan ember, kitől tanulnak írni.
1: Akkor mondhatni, hogy ezeket tekinted sikernek? Vagy mi az, amit te sikerként könyvelsz el? Mondjuk azt, hogyha a szülőtől érkezik olyan visszajelzés, hogy elégedettek veled, nagyon szépen halad a gyerek, vagy az, ha gyerekek az órán jelzik neked, hogy ezt most megértették, ezt a tananyagot?
2: Ez változó, mert nyilván függ attól, hogy az adott gyerek milyen hozzáállású. Tehát, hogy például tudom, hogy mondjuk az egyik gyerek nagyon szeret versenyezni, nagyon maximalista, szereti, hogyha a legjobbat hozza ki magából, akkor örülök, hogy neki abban tudok segítségre lenni. De ha van egy gyerek, aki tudom, hogy teljesen más problémái vannak az életben, és éppen örül, ha jelen tud lenni az osztályon belül, vagy a közösségen belül, akkor annak örülök, ha abban tudtam neki segíteni. És így tovább. Gyermeke válogatja, szóval ez egy ilyen nehéz kérdés, de ha szakmai siker egy osztályon belül számomra, az, hogyha tudom, hogy van egy olyan jó beszélgető körünk, ami mindenkit nagyon érdekelt, és őszintén meg tudott nyilvánulni egymás előtt. Ez számomra azért fontos, mert tudom, hogy ők még 4 évet együtt lesznek legalább, és kell egy jó közösség kell, hogy húzzák egymást, vigyék, lökjék egymást előre, az iskola előremenetet tekintve. És ami meg számomra, hogy nekem is ilyen kiráz a hideg, az, amikor tényleg látom az olyan gyereken, aki mondjuk kevésbé szokott aktív lenni, és mondjuk annyira sikerül elmagyaráznom egy bizonyos definíciót, anyagot, hogy ő megérti, és onnantól kezdve így bekapcsol és lelázhatatlan, folyamatosan csak jelentkezik, kérdez, stb. Azt én nagyon szeretem. És az olyan kedvencem, amikor így csönde van, látom, hogy járnak a tekervények ott a fejében, és nézem, és helyes lesz, mert nyilván megyek körbe folyamatosan, és ellenőrzöm, nézem, és hogy jól oldja meg, úgyhogy előtte tudtam, hogy neki ezzel problémája van. Akkor én úgy vagyok, hogy na okay, ez jó. Mert ezt tudom, hogy akkor hogy úgy bevésődik neki, hogy senki nem veszi el tőle. Úgyhogy ez nekem egy, ha ki kell menni egyet, akkor nekem ez a szakmai sikerem.
1: Még egy utolsó kérdés. Hogy látod, mennyire fontos, hogy a gyerekek, akár a cigány gyerekek, vagy a nem cigány gyerekek is lássanak olyan pozitív példát, hogy mondjuk cigány fiatalokat esetedben téged ilyen pozíciókban, tehát hogy tanárként.
2: Ez megint csak nagyon összetett, mert azt gondolom, hogy amellett, ami számomra mondja az elsődleges, hogy a cigányroma gyerekek is láthatják ezt, tapasztalhatják, hogy én szabad lehetek, beszélhetek énekesekről, akiket otthon hallgatunk, beszélhetek dalokról, beszélhetek filmekről, nem tudom, tehát hogy a cigány téma az nem egy tabu dolog. Ha valaki cigányul táncol, táncolhat cigány, ha valaki cigányul beszélhet cigányul, az egy másik kérdés, hogy én nem tudok se cigányul beszélni, se táncolni, de szívesen fogadom, számomra ez egy érték, ezt én akarom. És nem csak azért, mert számomra érték, mert tudom, hogy neki az érték, az ő maga, és ezt most ha akarjuk, ha nem, de hogy ezt be kell vallani, hogy egy gyerek akkor tud igazán jelen lenni, és figyelni, ha önmaga lehet. Én, ha magamból indulok ki, én azóta tudok nagyon-nagyon jól teljesíteni az egyetemen, amióta tudom, hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol én szabadon gyakorolhatom az identitásom minden egyes részét. És tudom, hogy itt az osztályon belül is az, amikor, nem tudom, van egy cigány népzene a szakköröm, és erről a szakkörről néha beviszek az énekórára is, hogy tanuljunk egy-egy dal, akkor élvezik. De volt már kellemetlen levegő. Tehát, hogy ez a szomorú, hogy már ilyen fiatalon azt érzik, hogy a cigánynak lenni nem menő. Vagy hogy azt érezték egészen egy évvel ezelőttig, mert én vagyok az, aki mindenhova, tehát megünnepeljük az április 8-at, a május 16-ot, a augusztus 2-t valahogyan. Mindent, ami a cigánysággal kapcsolatos, mert szeretném bevinni cigányköltőkről, viszek verset, és akkor abban keresünk főneveket, igét. Beszélünk a cigányköltőkről. hogy lehet költés, és nem csak azok a negatív sztereotíp képek vannak, amiket ők hallanak leginkább, és talán látnak is. Ez az egyik, tehát a gyerekek szemszögéből ez, főleg a cigány tanulók számára ez nekem nagyon fontos, de ez nagyon fontos a nem cigány tanulóknak is nyilván, mert az, amit mondjuk akár hallanak bármilyen más közösségekből, ahol ők megfordulnak, attól függetlenül ők lesznek a döntéshozói önmaguk gondolatainak. Tehát, hogyha hallanak valamit, majd utána tanulnak, meg egy cigány az osztályfőnökük, teljesen másképp lesz, meggyőződésem, hogy ezek a gyerekek máshogy fognak felnőni. Semmi tapasztalatom nincs benne, de érzem, hogy az, hogy valakinek az én esetemben egy cigány tanító az osztályfőnök, plusz közben hall valamit, hogy nem tudom, a cigányok nem tanulnak, nem járnak egyetemre, nem dolgoznak, tehát ilyen, bocsánat, ilyen hülyeségeket, akkor ezzel van egy ellenpéldája. És nyilván nem egy, mert én még nem csak erről beszélek, hogy én vagyok, hanem amit csak lehet mutatok, ez a második. És a harmadik, ami nagyon fontos, és nem azt mondanám, hogy ezt kiemelni mégis első helyre, hanem ezt így átfogóan bekarikázva a kettő a gyerekekkel kapcsolatban, és ezt még egy nagy kört csinálnék köré, és oda tenném bele azt, hogy a pedagógusok számára hihetetlen fontos, hogy a tanári karban legyen cigánypedagógus. Azért, mert bármikor fordulhatnak hozzá segítségért, ha van egy kérdés, amiben úgy gondolják, hogy nem tudják a helyes választ, hogy szeretnének kapni valami választ, akkor tudnak hozzám fordulni. Nem azt mondom, hogy én vagyok a mindennek a tudója, és akkor meg tudom válaszolni, de mondjuk nagyobb az esélye arra, hogy mondjuk van kapcsolatom ezzel kapcsolatban, és könnyedén elő tudom hívni azt az információt, és megosztani velük. Ez számomra egy nagyon fontos, és a roma aktivizmusom egyik legfontosabb szegmense ez, hogy a nem cigány pedagógusok számára ott legyen ez, mert nyilván cigány gyerekekkel évtizedek óta találkozik a pedagógus, de cigány pedagógussal nagyon kevés esetben találkozott a pedagógus, úgyhogy kollégaként kelljen rátekinteni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat a cigány tanulók, a nem cigány tanulók és a nem cigány pedagógusok számára is.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlesza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunicano rádió osco lovarisco nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Farkas Ferenc Csetró, Pári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbi Lagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarphenel Pári Bútyi Szikodi, Nabu Dzséne Zsanente Kenenle, Kothe Mukenla, Vojferi Pázsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
2: Bachtále, tavén szavane zséni, Csetró Simandok is körös. Szerrapa múlva trajokana majd, ternó rosszimas, vagy savó rosszimas, kerosz búcsi, kaj uro nano kerosz, búcsi tégli, pucoli száros, koda lesza induli szájlem, palakodó, szaszmán húrdon, graszt, pírosz, vikatka, vikutka, kidósze punni, szasztri, andokod otrai száros, unyivar gélem kaj gázse, búcsi tekerav, bárte hunavav, avrizumad, mi pári búcsi is, kasza venasz vále púrenc a szomeszim, kaj kömi vesakeroz búcsi, kop hírosz andó szabad szállás, mikote papriki kidosz, bút bers, hírosz kotez, nagyon bút búcsi avrizumad, ma bandom úr ott rájó, de szart ellípe mandév rám, ugye, mire púre dukhan, keroz kaj búcsi, Vikó vasúto, ugye Vikodi nagyon pári búcsi, akánkot kateszünk a Intján teszünk a fene, hogy közmunka, programka, polgármesteri hivatalba teszi már, de...

Rádeszer a palpál durmúte rom. Ugye zsanasz búcsi tekeren. Ugye szasz gyárra, vállalatúra szasz. Ugye rom zsanasz penge búcsi tekeren. Pengo trajo, kod hepp herdine téle. Szarvimur idej ugye kell az búcsi, kaj penna szikonzerv gyára szasz. Bári téjesz ura szasz. Ugye rom szasz úrdona, ugye pirnasz fuvarozni. Angara, kast, szot birinasz, piravnasz. Ha fuvarozinasz, úrdonesza. De ne szarakánk, ugye, hogy manusesz ugye náj iskoli, náj szakma, náj le csibrinte létesülén egyáltalán. És butrom, nagyon butrom várikana szár fedáv, hogy analfabéta szasz. De vatuncsi, zsannaszté train, bújtyi keren, kernász. Ne szarakánk, kikatala rom, ande szoszté train pe. Csavlaszkodi bújtyi szakánk, szilpe vulici keren bújtyi. Szerintem vi mérnasz manc együtt bokhaté. Kadócsácsi peszó penáltukem grobhal halazsavó hana. Ugyival szíterne ugye ávri pírde pengi iskola, szakma szíle, híren, ugye mi mond bújtyi keren, bár iskoli pírde ávri. De akánk, szóte penáltukem grobhal, nagyon csorriluma, nagyon. But rom, andi temlici pertine pengo trajo, keszó kerna csorenas. Hát kodala ugye, biztérgyile potrajo, andu multo trajin, Kanávri a vinandai temlica, csizsanén káncsite kerem pengi, ugye besentél, hogy pepengi bul, kan egy szerre ávri nyílinengi csípa, palokódok kerel. De szikasz a vorom, csikamavaban av tephenav, hogy tényleg besel veszke rendesen, zsalbúj kite kerel, veszke családoszin krel, sát palapeszki gógyi zsal. De na is szára veszünk tőle, de veszke még soha csiszim a szinkandi temlica csinál csikamav, de megadok indi penendem.

Serapal faleke, vi mu rada sa píro, sa nitalička pizdela sma. Ten aká sa vybúti sa sarakánk, ký kady naďon kôli búti. Páre žala star, ke ude e rovňa, lapátoli nás. I vende, o jego pagre nás opre. Ako krišaj sori na stiele pe jardi. E rovňa ka se búti ker nás o manuštru bundu o tekerel, murša. Ude kody naďon páre búti sa ska tanáči, keď na sarakánk sa si, keď kady naďon de naďon kôli búti sarakánk si. A zeď kirúca náš. A kánk, chavťo i loro, o manúš, efta časom, keď kote trobuj tavel, tela li skiril, a vrdele o gážu, ek búti, pel da pena, hoď kran, že trobuj oprete šudem po vúrdon, kana bagátaj, pene lo gážu, šaj žena bakhére. Katier, keď ješ najtu, hoď chamasko teki nestu kandy bol, tak a bakhére trobuj taves. Hát kady láši búti romenge, ha je lo vele na preúde. De hát vatun csímek szendelen, de hogy búcsi keren. Muronnan oszász, cinosávon rosszimasz, andokodott rájász be, kérlászi üst házura. Ha kérlász vétepszi, andokodott rájász. Vileszko navsáj pena vávri, nani busolász. Ha szikállász mangé, hogy szartra bújte keren, andek hordóva kérlász, ávri sinlász, dopás hordóva sinlász. Ha vakánk szerappal pálisár kérlász, kodi románok arfin. Ha hogy jöjjlóra opretatjárdaszek, Cinosano sastri shola sandiag opreforia savri kalapalias pekovanca marla savri hai sarande malada sando ishtazu kola sastra ke dui agora hai kade avri puterlas hai kodo saskada romano karfin kodo sa kutilas opra epure koli ishtazoske a kodo ishtazo kerla su de kana ivensa su de bale shine na segaje vajo rom oje shola sande kodi kotla Andokodó ugye kirávna szávri, a hurkake való voszok kirávna, pájita tyárna szandokodó, káde najonás, ke szaszka szavó. Zsalaszakkók adó nagyon, ande forrak adó üst házura, nagyon zsalasz. Vi kirávna szoprál, pokadó. Szerappal pálke, és onnan szopré egyhib, hát pokodó, és onnan szek tigaja, káde kirávna szerom. Kodó rom, hát ugye egy báromátyár, kernoman huszasz. De kérlász üst házra, ande gyesz kérlász feszke jeg duj, ek kurko kérlász pán sovkotó rá, szasz leszek bogó, solasz opré üst házra, azt tarlasz ande zsalasz, kattyilóve rodalasz feszke, hogy tavel szokán, hajt te pel, molake mindig opré, megszasz romudászta vele lóve, hajt kárdit rájász pecsorra, bepekodó szerappal pál feleszte.

0: Maškarut nohul lámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Rumenge szoszki bútja vlasz misto. Elsősorban te szityon, szityon ávri szakmai, és kan ávri szityon a bakodi szakmai, ugye, kan a zsana andek gyára var, várekáj, sajszik a venok pre, hogy volj szoszik ilasz, ugye, egázsa majd mindjárt majd federtik hempeleszte, vagy pa menderom, szarepek, kaj na iskola, egy analfabéta tudatlanom manus, csak egy példa tepenav, a kánk ugye mette zsoszká egy gyára, kaj heggesztin, hát szima, efto, ohto iskoli, egy bibisavem ma. Davnas ma iskoli, hogy ávrib hirdem, ávriszítilem meg a diszakma, egy bib maj feder lemma nángre, ki ávriszítilem meg a diszakma, kagy trubi az vérgó mengete keren, hogy iskoli trubunaszt ávrite szítjon. Ki kadi búci szó, kathe szám, pevulici, kadi örök kicsi inkrela. Ke zsanáv, ke előbb-utóbb szüni api majkadom. Akkor szavla egy romenca. Ki kaj fenasz, hogy kadi rabszolga munkahez, kevik csacsaj, hogy kodolj, ki várjkan a denas a segély romenge boldog-boldogtalannak, ha akkor doboldaszakánk palpálek, kado állom, hogy szó delasz, unzsulelóve, rúbúj búcsi tekenem pala leszte, de csak kado csinkrila örökké. És akánk rom, abba vikó dolengő pároly, hogy ándit rúbúj tavén búcsi tekeren. És kado dosztalázsa vajmúló pralóra. Nakodolosan, hogy oprelem penge mai selezera, andok a dopala penge savora, ugye kikola a vazdene lóvenak, kodola panzsvardes ezera. És ugye lenge trupi azt elosan, hogy Isten, hogy trupúj tava búcsi, te kell, hogy lássék a lóve, ha csikeren jó formán kancsi búcsi, pekola a lóve. Kana nadára, a kánk szimbaszka a vasúta búcsi, te kell, kothe zsanglem, hogy szóve dev lesz komárra. Vagy andam úr, hogy trajó soha, csinsanószó szójkodó, hogy kajpenen, hogy betonaj csere. Te szityárde mange, szako félokot he, és csizsanak te brisztavon szó szityárdekot he, te pánzsvardes ezera. Jókár, diklem, hogy szárkeren, kaj penen, hogy kanap hagyolos ino. Ugye, ungrika te penel, hogy föl hevederezni. Jókár, diklem, palakodok kérdem, só vagy eftakotora. Kanap diklene, hogy szárkeravaba kodó hevederezési, abba mange dine duma, hogy te zsáv, hogy te kerav lesz. Ha kérdem, nagyon pári bújtyi vikodi. Ke ugye opretro bújte vazdilo manus, és inugra perdalte fúri, oprete csavarozi, opretro bújte gehoz, illán, de te mérjó manus, és csit nagy ma iskola, de szíti lem cártro búj. Akkor avrite paru velo manus, a kast haj betonite sol talán leszte, ugye vikodi nagyon pári bújtyi. De zsanóz teker, a jokhár, kotetor gyilem, hogy szártro bújte keren, abba manak hardasz, hogy akharinász, hogy tekerám. És dostasz az.

0: Farkas Ferenc Csetró, Hári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbi Lagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarphenel Pári Bútyi Szikodi, Nabud Zséne Zsanente Kenenle, Kothelmu Kenla, Vojferi Pázsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
1: Káli trobujásnál kutyi lesz, Csákányi, a pretrobujte fagresze vara, Kana prilazit indane bara csákányosa, szájkár penen, hogy gombos villa. Koda lesz avrikides e bara, ha lejtőbek szártró bújte penen, hogy ungrika, hogy a sípot meg kell csinálni. Kodajkodó sípó, hogy káde a velopre, ívesen. Kana bávriszi, kidinokkál penen, hogy tükrözés. Gödra egy centivo, ha tél alhuna vesz. Vikodóba problémaj, ha csihuna vesz, vatuncsi. De mi mindig kodokeróz, pagószek ranzsi, hogy méri száróz mindig, hogy csethulójkodó betonáljó, ha kádekeróz, hogy kacsikidóz pontosan ávri, sukárez. Ha kan a kádeker, de már vrit szírdem duje manusénca a kast, ándet szírdem a betoni, suttem tél alék pajszeri, a prevazdem lesz, a precsavarozindem lesz, abba jeg csavarosz, a preszi abba csavarozim, abba mi stojtuk-e. Kotalabam, lakalappa. Teke barra le návrien manus ez kizor. De káde, hogy a pály, kúcsi pályi bíri szoprete vázdesz. Kaszolkino szan lesz tár. És trupundas tekele van, de gyesz, trin stárkotora. Dosta szansz. Havgyói lóra kérnasz, dújdes utrin rom. Káde ávri bukindin hekote, hogy ásilam, jokhar pánzséne, ásilam stárzséne, ávri ustilem, szakonkot hemuklasz, ásilasz, abba jek manuskoce, de meddig csizanál. Káde gindin, hogy pekálóve, hogy na nagyon mistoly, hogy pekálóve, kerül manus bújtike, nagyon pári bújtike, pekálóve nagyon-nagyon cerraj. Szóval a megkérdem bújtik, tropundó, te píren, amen, ofrálszál se lezera. Ha igázsi, aztán azt pamen, de szárker az bújtik. Ugye van ofrálen, azt lásilóve, aztán azt gúnyolin, azt amen. Várj, kana kérnász, hogy ugye, csak egy csúnyi tropundó, igázsinge, hogy te már én amen. Mi ugye, kusen az, amen, ugye tudom, hogy azt tűri száraz kell. Palpáte vorbi száraz az, akkor ám sudinó amen. Tehát talos ajlasz, pohári hajkot hemuklam.

0: Maskarutno hullamo 8 erta 3 da jek jek 8 8.
1: Pare jala so desko teori gar gar sa skola 3 chas ra hotte te loy petele. Baru ta ti pesas shina sa se ichargi posa. Oje trumundas ende geste jalo manush kilometra du rigal pasha shinura di manushesko troja visa shutino hoćkana mala velo ona to kana na najla shekan kothe ashlo manush vimerel abba pilanat ban ja ka hay kanak na jom mishto trubuta vel de rada shu vogie pomozgi uje zergi palatjo dumo uje nasa eksi kado let trumundas to manush tekerel kane sama so de te hara ke pesho char sura trumundas te jelani saras pe efta časura bande trumundaste kiras buci adigara trumundaste has avri gelam shinasas çak ek pelda penav shinasas içar da ba pravela svukam opretan kulisardam sase gajuamenca kai penen hoy brigad vezető kodo mindig bala dui časura mindig penlas hoy pihenő si a dinasame des bis percura hotte pas pasek cigaretta paleo pretrumundaste jas kade jala jikai trin času mi zmeri to dilam do pas času kodo mi sto sas ako halam pala kodo pale pa pa jikai trin času la jala skado so nađon na njom pare buci sas nađon egaje havtio ilo ando kodo si hoć sar so diklem ko te egaje ge kodo vašu to kasavoj lenge sar lengo duj to kher ki kade si ko te hačare pe mišto ko te trajim pe avri ko ande pukuće gaže. Avri si kade edzime gaže, hoć lehetetle, naš tih šaj penelo manušan daj vorbi, ho sara avri si kola manuša edzime e gaže. Eš koda lenca, ad zemer manušen najle romni. Edja, či šavoro, či romni najle. Kod hej lengo ker. Kana kerem buti, uđe gindim peho čem išto loveleno pre, pen penge szórakozin hétvégenként, alig a zsikáren, hogy kanavelo hétfabba te zsán bújtsi te keren. Szóltep hátuk-e, szar kérét a venász. Szalandi skola tep hírelo manus, csak annyival különbzi, hogy andi skola manus szityol kateplázi bújtsi keren halálig. És tudom hátuk-e tep hátuk, hogy kana egy gázsa csikerel káde bújtsi, be jek hávereszte den, duma, hogy miért csikerel bújtsi, jek hávereszt ráden. És ugye rom, az, romengi azén azt misto, azért nem is te szarkai penene gázse, hogy ungrikat éppen avtuk-e, cigán nem szokta meg a szántást. Hát vicsa cseszik a dolg, hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát ez van. Diajven andaj bútyi. Diajven. Jókar, vi márdi ne pe andaj bútyi. Ike, hanász pe andaj bútyi, hogy kon szavok te kereli maj pári bútyi. Hát vi menumak ott eszimasz, hát vi man andekam nasztesson. Hát pendelmeszke, te itt születtél, neked ott a helyed. Ha megkérdem, káver búcs. Szakszik a szavó. Vaktálottál ezt.

0: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mándíky Predrág.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A mai közel félórás összeállításunkat Marinko Rokvicnak, a szerb népdal egyik kiemelkedő egyéniségének szenteljük, aki számos fesztivál résztvevője és győztese, de részt vett több film forgatásában is. Az énekes nevéhez számos sláger fűződik, Magyarországon is nagy rajongótábora van, Pécset és Budapesten is vendégszerepelt. Mai műsorunkban tehát Marinko Rokvics gazdag pályafutásába, zenei világába kínálunk betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

Hozd meg velem a jót és a rosszat, énekelte Marinko Rokvić, aki 1954. január 27-én született Boszánszki Petrovácban. Marinko már gyerekkorában harmonikát fogott, és elkezdett zenélni. Általános iskolai tanulmányai után Belgrádban kötött ki, ahol a zenei középiskolában szeretett volna tovább tanulni, mivel azonban a gimnáziumban csak a klarinét csoportban maradt kiadó hely, így az elektrotechnikai iskola mellett döntött. És természetesen a Nikola Tesla Kulturális Egyesület mellett, ahová eljárt énekelni. Elég gyorsan felfigyeltek rá, 1974-ben pedig megjelentette első lemezét, a Kázsitemi Dobri Gyúdi, azaz Mondják el nekem jó emberek című dalát. A kiugró sikert azonban a Mamak Veszegyák, azaz a Víg Legény című dal hozta meg neki, amelyet az Ilidzsa Fesztiválon énekelt el 1977-ben.

A kiváló énekes a következő években dalaival sikert sikerre halmozott. A Da Volim Drugune Magu, azaz Nem tudok más asszonyt szeretni című dalát, pontosabban lemezét 1983-ban 600 000 példányban adta el.

Szintén 1983-ban Marinko filmben is megjelent egy epizód szerep erejéig, az énekes a kamionsofőrök megint vezetnek című filmben énekelt.

Mariko Rokvics nevéhez számos sláger kiváló dal fűződik, azonban azt is el kell mondani róla, hogy szívesen énekel duettet is. Következzen két duett, Gordana Lazarevicssel és Biljana Secsivánovicssal.

0: Marinko Rokvić Magyarországon is vendégszerepelt Pécset és Budapesten. 2019. januárjában a Szent Száva bálon énekelt a magyar fővárosban, és természetesen szívesen adott interjút a műsorunknak. Azaz, amikor a dalok minőségéről beszélünk, akkor mindenféleképpen külön figyelmet kell, hogy szenteljünk a válogatásnak. Nekem óriási szerencsém volt az elmúlt 41 pár évben, hiszen számos slágert kaptam a zeneszerzőktől. Nem szoktam sietni a lemezfelvételekkel, hiszen a gyors munka általában nem jelent mindjárt sikert is. Csak akkor vonulok a stúdióba, ha szép, mondhatnám, kiváló dalt kapok, de szívesen veszek elő régi kompozíciót, amely talán egy kicsit háttérbe szorult, viszont megérdemli a helyét a lemezen. Bízom benne, hogy az elkövetkező periódusban is sikerül majd megörvendeztetnem a publikumot szép dalokkal, slágerekkel, semmi másra nem vágyok, csak jó egészségre, és ha a jó Isten megáld vele, akkor gyakran fogunk találkozni, barátkozni.
1: Isten posebno, ali, samo Bože zdravlja i vidjet ćemo se, slušati često.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Marinko Rokvić szerb népdalénekest, akit a Szerbiai Esztrád Művészek Szövetsége 2019-ben zenei életműdíjjal jutalmazott. Sajnos a kiváló esztrád művész 2021. november 6-án rövid, súlyos betegség után elhunyt. Dalainak köszönhetően azonban Marinko szívünkben, emlékünkben tovább él. Zenei hagyatékát pedig a fiai viszik tovább, hiszen mint Nikola, úgy Marko is az énekesi karrier mellett tették le a voksukat, s mindketten gyakran éneklik édesapjuk slágereit. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje című műsor végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő,